Fejasovci, on tavai színok, kik nem vészte magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tovci, kautna mahoma, átszimona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.